0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Hazai Turmix, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

kezdsz, nem veszem észre direkt, hogy búszhatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volán buszügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmény miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírált provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozóhelyen. Seszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázssal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján a napokban. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. Az akció célkitűzéseit Vasban is érvényesíteni szeretnék. A szakemberrel készült interjút hallhatják mai műsorunkban. Erről szól magazinunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján a napokban. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. Az akció célkitűzéseit Vasban is érvényesíteni szeretnék. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb hazánkban is. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is, üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. Az Ipsos ZRT kutatása alapján Magyarországon a gyermekek csak nem fele nem eszik napi rendszerességgel gyümölcsöt, pedig a 91%-uk szereti, de a zöldségkedvelők aránya is eléri a 76%-ot. A legfiatalabbak többsége a visszajelzések szerint azzal is tisztában van, hogy gyümölcsöt és zöldséget enni egészséges, de a szükséges mennyiségeket kevesebben ismerik. A reprezentatív vizsgálat márciusban készült online interjúkkal 600 szülő, valamint 528 gyermek és 18 év alatti fiatal megkérdezésével. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint a családtagjaik megszólítására összpontosít annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Az Agrárkamara arra számít, hogy az idén megkezdett kampány végéig 2029-re 1,2 millió gyermeket érhetnek el. Az uniós finanszírozású Európai Friss Akciót először 2018-ban hirdették meg, és két periódusban 2023-ig működtették. A háttérben tehát ezt a témát járjuk most körbe Süle Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével. Süle Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével beszéltünk meg egy interjút, mégpedig annak a hírnek az apropóján, hogy új tartalmakkal folytatódik az Európai Friss Akció. Ez mit jelent?
1: Igen. Ez egy korábbi programunknak a folytatása. Ez egy 2-3 éves periódusban már zajlott, és folytatjuk. A program célja, hogy a fiatalokkal, gyerekekkel megismertessük a tudatos fogyasztásnak az alapjait. Természetesen minden korosztályra igyekszünk külön-külön a érdeklődési körüknek megfelelő programokkal készülni, és ennek a programnak a kapcsán nem csak a kisebb gyerekeket céloztuk meg úgy, ahogy eddig is volt, hanem adott esetben a 15-17 éves korosztályt is.

0: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke, Süle Katalin a magazin vendége, akivel arról beszélgettem, új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs- és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés az Európai Friss Akció. Hogy ez mit jelent akár a vasi gyermekek, családok számára is, erről szól a mai interjú.
1: Hogy miért volt erre szükség, ez egy komoly kihívás ma, hogy a gyerekeket és a fiatal szülős családokat napi szinten elegendő zöldséghez és gyümölcshöz juttassunk, és elérjük azt, hogy ők fogyasszanak tudatosan napi szinten zöldséget és gyümölcsöt. A WHO ajánlás szerint naponta minimum 400 g zöldség vagy gyümölcs elfogyasztása lenne optimális az emberi szervezet számára, és azt tapasztaljuk, hogy az ilyen és ehhez hasonló programoknak van pozitív eredménye, és azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek körében azok a programok, amik kicsit interaktívabbá teszik a zöldséggyümölcsökkel való megismertetést, megismerkedést, rajtuk keresztül el tudunk jutni a szülőkhöz is, és az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy statisztikailag is mérhető az emelkedése a zöldséggyümölcs fogyasztásnak.
0: Tulajdonképpen akkor a tudatossággal együtt szokássává kell a családoknak tenni, ebben kell segíteni, ugye, hogy ez tényleg beépülő szokás legyen.
1: Így van, hogy ez egy természetes folyamat legyen, és a szülőkről a gyerekekre folyamatosan átalakuljon az a gondolkodásmód, hogy hogyan is építjük fel a napi táplálkozásunkat, mit építünk be, mit jelent az, hogy szezonálisan táplálkozunk, mit jelent az, hogy nem csak a rohanó világban hamar gyorsan bekapunk valamit, hanem tudatosan odafigyelünk arra, hogy idény zöldségeket, idény gyümölcsöket fogyasszunk, és természetesen ezeknek az ételeknek az elkészítését is igyekszünk a gyerekek nyelvére lefordítani. Ennek megfelelően van egy kis szakácskönyv is, amit a gyerekek tudnak forgatni, adott esetben a mi rendezvényeinken is, de hazatérve a szülőkkel is el tudják ezt készíteni, hiszen azt is látjuk az előző programok elemzései, monitoringozása során, hogy azoknak a programoknak és azoknak a céloknak a megvalósulása a legmagasabb, és a várt eredmények is ott realizálódnak a legnagyobb százalékba, ahol a gyerekek élményként kapják ezeket az információkat, és élménnyé válik maga a zöldséggyümölcs fogyasztás is.

0: és Veggi, a két kabala figura egyre inkább ismert hazánkban is. A kis kabalák a gyümölcs- és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés jelképe is, akikkel különböző hazai fesztiválokon, rendezvényeken is találkozhatunk. A program új elemekkel is bővül idén, hogy melyek ezek, arról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével, Süle Katalinnal beszélgettem. Új elemekről beszéltünk, úgy tudom, hogy videós tartalmak is készülnek ennek kapcsán.
1: Így van. Oktató úgynevezett edukációs tartalmakat készítünk. Itt figyelünk arra, hogy a különböző korosztályoknak, hiszen 6-17 éves korcsoport az, akiket ebben a 3 éves periódusban megszólítunk, tehát mindenkinek a saját érdeklődési körének megfelelő rövid 1-2 perces videókkal segítsük ezeket a szokássávállás folyamatához való alkalmazkodást, de ezen túlmenően országos rendezvényeken, jellemzően családi fesztiválokon veszünk részt, hiszen a célunk az, hogy ne csak a gyerekek, hanem ahogy említettem, rajtuk keresztül a szülőkhöz is eljussunk. De fontosnak tartjuk a sporteseményeken való megjelenést, ugyanis azt is látjuk, és ezt is számokkal is alá tudjuk támasztani, hogy azoknál a gyerekeknél, ahol a sportnak kiemelkedő szerepe van, rendszeresen sportolnak, ott sokszor a sportegyesület hatására, sokszor egy-egy edző hatására is tudatosabb a táplálkozás, ennél fogva a különböző rostbevitel kapcsán a zöldség-gyümölcsfogyasztásnak a mindennapi étkezésbe való beépítése is sokkal tudatosabb, mint azoknál a gyerekeknél, akik nem rendszeresen sportolnak. Ezen túlmenően pedig szeretnénk mindenféle sajtóorgánumban is fokozni a média megjelenéseket, hogy célunk, hogy ezeken a felületeken pedig a szülőknek közvetlenül juttassunk el olyan információkat, hogy miben tudunk segíteni, hogy átalakuljanak a családon belüli szokás szerinti étkezések, hiszen fontos az, hogy szülőként mindannyian tapasztaljuk, hogy kevésbé szeretnek a gyerekek egy-egy zöldséget, de fontosnak tartjuk azt, hogy megismertessünk a szülőkkel olyan újabb információkat, vagy adott esetben új elkészítési formákat, új konyhatechnológiai lehetőségeket, amiket otthon mindannyian el tudunk végezni, kicsit ízletesebbé tudjuk tenni ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal könnyebben be tudjuk építeni a mindennapokba.
0: Ugyan úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem ehhez a programhoz tartozik, de valahol a hatása az önök kezdeményezését is segíthet, és kérdezem, hogy jót gondolok-e, hogy egyre több helyen van

0: most már a közétkeztetésben ez az úgynevezett szabadszedéses módszer, és ott zöldségek kínálata is van, és minthogyha azt olvastam volna, hogy a gyerekek szívesebben vesznek maguknak zöldséget, mint a régi hagyományos közétkeztetésben, ahogy amikor kiszolgálták őket.
1: A közétkeztetésnek a mindennapjait én nem keverném össze ezekkel a programokkal, de az tény, ahogy mondtam is, mi is ezt tapasztaljuk, és az előző évek programjainak a monitoringozása során látjuk is, hogy azok az események, azok a programok sokkal sikeresebbek, amikor a gyerekek megtapasztalják, adott esetben élményként vagy feladatként jutnak a zöldséggyümölcsök elkészítéséhez, elfogyasztásához ezt követően, tehát abban az esetben is mi is látjuk, hogyha a gyerekek ő maga választja ki, ő maga szeli feladott esetben, vagy egy könnyen elkészíthető ételnél segít a szülőknél, sokkal szívesebben fogyasztja, tehát feltételezhetően, hogy ugyanezek a pozitív belső ingerek jelennek meg ebben az esetben is, amikor ő veszi el magának azt a zöldséget vagy gyümölcsöt, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem szeretném semmilyen szinten összemosni a mi programjainkat, illetve a közétkeztetésnek a különböző szabályait, ami nagyon erősen szabályozott rendszerben működik, és természetesen ott van a közétkeztetés és a közintézményi étkeztetés, ez mind-mind különböző, mind más szabályrendszerben működik. A cél azonban ugyanaz minden esetben, mint ahogy nálunk is, hogy ezek a szemléletformálások, ezek az intézkedések, amik azt segítik, hogy ezek a reakciók természetessé váljanak, ezzel mind-mind hosszú távon a fogyasztást ösztönözzük, segítsük, és talán még a legfontosabb, hogy minden esetben igyekszünk a gyerekek szemléletét a helyi termékek, a magyar termékek irányába is tágítani.
2: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
0: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció. Többek közt videókampányok, egy gyermekeknek szóló receptkönyv is az új elemekhez tartozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke Sülek Katalin beszél most mindenről magazinunkban.
1: Szóval nagyon fontos, hogy ne csak a szezonális zöldséggyümölcsfogyasztást vegyék természetesnek, hanem azt is ismerjék, hogy a saját környékükön, a szűkebb környezetükben, vagy adott esetben az országban mik azok a zöldségek, gyümölcsök, amik megteremnek, mik azok, amik elérhetők a magyar piacokon, az üzletek polcain, tehát tudják pontosan azt, hogy miért fogyasszanak magyar terméket, mivel tudnak ezzel többet tenni a saját egészségük érdekében, és mit jelent az, hogy helyi termék, mit jelent az, hogy a helyben előállított élelmiszer az ő egészségükre nézve magasabb hozzáadott értéket jelenthet sok esetben, mint a különböző egyéb országokból ide áramló élelmiszerek vagy alapanyagok. Ez mind hosszú távon azt szolgálja, hogy felnőve majd, amikor ők már saját maguknak vásárolnak, akkor az edukáció során, illetve az élményszerűen beszerzett, megtapasztalt információk, azok természetesek legyenek, és amikor majd ők válnak szülővé, ott bízunk benne, hogy ezek a megszerzett tapasztalatok, információk már természetes továbbadása lesz egy újabb generáció számára. Tudom, hogy ez nagyon távolinak tűnik, és azt is tudjuk, hogy nagyon nehezen mérhetőek ezek az eredmények, de meggyőződésünk, hogy minden ilyen programot, ami hosszú távon, éveken keresztül azt segíti, hogy ezek az információk mélyüljenek a gyerekek ismeretei között, ez mind-mind azt szolgálja, hogy felnőve egy más vásárlói aspektus jelenik meg előttük.
0: Milyen esetleg számosított cél van ennek a projektnek a végére az Agrárkamara részéről?
1: A számokban természetesen széles spektrum megjelenik, ugyanis ez egy nemzetközi pályázat során kerül megvalósításra, tehát természetesen egy hosszú időintervallumban előkészített és elnyert pályázatról beszélünk, ahol célszámok kerültek meghatározásra, de azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy az egy-egy év során hány gyermeket, hány családot tudunk az adott rendezvényeinken megszólítani, és ahogy mondtam, ez a későbbiekben lehet, hogy csak egy-két év múlva, de a fogyasztások sok változásában fog megnyilvánulni, mint ahogy ez az előző programok kapcsán is, most már látható és mérhető számokban, hogy hogyan változott a kisgyermekes családok esetében a zöldség-gyümölcs fogyasztás. Tehát azt gondolom, hogy a számokról ilyen formán beszélni kicsit nehezebb, mint általában, ugyanis nem az adott évben tudjuk ennek a realizált számadatait megismerni, hanem egy-két évvel később. Nem véletlenül fut ez a program 3 éves periódusokban, hiszen az első évnek az eredményei sokszor a második, harmadik év végére jelennek meg a statisztikai számokban.

0: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján a napokban. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. Az akció célkitűzéseit Vasban is érvényesíteni szeretnék. A szakemberrel készült interjút hallhatják mai műsorunkban.
1: A rendezvényekről beszéltünk, hol lehet tájékozódni ezekről a rendezvényekről, ami mondjuk direkt, amit az Agrárkamara szervez, vagy amiben közreműködik, van-e ennek honlapja, vagy valami felület?
2: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara internetes elérhetőségein az Európai Friss Akció keretében mindenféle információt elérhetnek az érdeklődők, illetve természetesen a megyei igazgatóság is a megyére szabottan megismerhetik az érdeklődők, illetve a különböző megyei Facebook oldalakon is az eseményeket, de természetesen hirdetjük is. Frutti és Vegi kalandjai, ugye ők azok, akik az Európai Friss Kaland során a kisebb gyermekeket megszólították, ők most is elkísérnek minket, és talán ez a két kabala figura most már annyira ismert a gyerekek és a fiatal szülők körében, hogy ők őket látva bármelyik oldalon információt szerezhetnek az Európai Friss Akció 3 éves programjáról is.
1: Nem szeretnék megint esetleg olyan dolgot keverni, ami biztos, hogy nem a program része, viszont a véleményét szeretném megkérdezni, saját élményeimről szeretnék olyan szempontból beszámolni, hogy nagy Szedd Magad akció résztvevő vagyok, nagyon szeretem a lehetőségeket kihasználni, és egyre, így évről évre egyre többet látom, hogy már családok is jönnek, és kisgyerekek jönnek, akár óvodások, és ott az eper földön szedik az epret vagy málnát. Ez is élmény alapú ismerkedés a gyümölccsel, ez is jó út lehet, ugye, a kisgyerekek, családok eléréséhez.
2: Természetesen minden olyan esemény, ahol a családok együtt vesznek részt, azt gondolom édesanyaként, hogyha már a véleményemre volt kíváncsi, tehát azt gondolom, hogy minden ilyen, ami a családot együtt mozdítja meg, az beépül a gyerekeknek a tudatába, az egy élményként van jelen, és tehát mi lehetne célra vezető, mint a jó szülői példa. Nekünk a célunk, hogy 1,2 millió gyermeket érjünk el, de azt is látjuk, hogy sokkal könnyebb, hogyha a szülők is ebben partnerek, és azt tudom mondani, az elmúlt programok tapasztalatai nagyon pozitívak. Minden ilyen program, legyen az Szedd Magad, legyen az egy családi fesztivál, legyen az sportesemény, vagy csak egy egyszerűbbnek tűnő falunap, ahol a családok együtt jelennek meg, és bármilyen úton, módon a helyi zöldségekkel, gyümölcsökkel kapcsolatba kerülnek a gyerekek, ott a későbbi eredmények azt mutatják, hogy változik pozitív irányba a zöldség-gyümölcs fogyasztás is a környéken élő közösségek között. A családok a jó példát egymásnak adják, és hát ahogy ön is említette, egy-egy Szedd Magad akció kapcsán ismerettségek kötődnek. Én ismerek olyan családi gazdaságot, ahova kifejezetten már a közösséget építve kerülnek oda a családok és a gyerekek.
3: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
0: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés az Európai Friss Akció. Többek közt videókampányok, egy gyermekeknek szóló receptkönyv is az új elemekhez tartozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke Süle Katalin beszél most mindenről magazinunkban.
2: Meggyőződésem, hogy ez mindenki, aki mezőgazdaság bármely ágával foglalkozik, ez számunkra csak szívet merengető, hogyha azt látjuk, hogy a gyerekek valamilyen módon bevonásra kerülnek, és megtapasztalják, hogy mit is jelent a mezőgazdaság, legyen az kertészet, de adott esetben a növénytermesztés is, vagy az állattenyésztés. Fontos az, hogy a magyar gyerekek megismerjék, hogy a magyar föld az milyen kincseket rejt, és mit tud adni, és mit tudunk letenni minden nap az asztalra azért, hogy ők egészséges élelmiszert fogyasszanak. Elengedhetetlen a gyerekek bevonása ahhoz, hogy jövőképes mezőgazdaság, ez esetben a programhoz visszakanyarodva jövőképes kertészet, zöldséggyümölcs ágazatunk legyen, hiszen hiába termelünk mi kiváló minőségi magyar élelmiszert, ha az valamiért nem kerül a családok asztalára, és ahhoz, hogy ez egy hosszú távú számunkra piac, termelők számára, a fogyasztóként pedig egy kiváló minőségű magyar élelmiszer lehessen hosszú távon, ehhez bizony az kell, hogy a gyerekeket folyamatosan megszólítsuk és bevonjuk ezekbe a programokba.
1: Köszönöm szépen Sülek Katalinnak ezt az informálást, interjút az uniós finanszírozású európai friss akció jelenlegi állásáról, terveiről, jövőképéről. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Állati fiziterápiával segítik a négy lábúakat kővágó őrsön egy praxisban. A rendelőt Lukácsi Fanni állati fizioterapeuta vezeti. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú készítését, mikor a Medgyeserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel kezeli az állatokat. Ma néhány jó tanácsot oszt meg a kisállattartókkal a szakember.
1: Prevenció meg kisállattartás, arra kíváncsi lennék, hogy te, ahogy így a szakmádból most, meg hát a gyerekkorod óta tartó állatok iránti érdeklődésből szerzett tapasztalatok is, mit mondatnak veled, hogy Magyarországon hogy áll a felelős állattartás kérdése, fejlődőben van, áll a dolog, van mit tanulniuk még a gazdáknak?
2: Mert a németek azt mondják, hogy jájn, tehát igenis nem is. Egyértelműen nagyon megváltozott az állattartási szokásrendszer itt Magyarországon. Mindenki, akinek van akár kisállata, akár negyállata, hogy a többségben már házi kedvencként, pláne családtagként gondolunk rájuk, és ez szerint szeretnénk nekik kiváló ellátást és tökéletes körülményeket teremteni. Azt, hogy ezt a tökéletes körülményt és kiváló ellátást hogyan valósítja meg a gazdi, ebben viszont sajnos egy picit ellenünk dolgozik az interneten elérhető információ cunami, és akkor abban vannak tényleg jó tanácsok is, viszont csillapít az alul jönnek át a bolondságok, és akkor abból elő tud fordulni néhány baj, amivel aztán állatorvos meg fiziós rehab lesz a történet vége, de sokkal jobban odafigyelnek az emberek az állataikra, tehát a házi kedvencként, sportásként tartott állatokra. Most nem megyek bele a haszonállat részbe, de hát ott meg jogszabályi előírások kötelezik az állattartókat a megfelelő állatjóléti és egészségügyi feltételek betartására. De igen, igény, a gazdiknál az igény az egészségre, a színvonalas ellátásra, és tényleg, hogy mint családtag annyira pontos ellátást kapjon, és annyira magas színvonalú ellátást kapjon az állatuk, az ám már általánosan elterjedt itt Magyarországon, és most már hát talán mondhatom, hogy szinte minden állatorvos ismeri, hogy létezik az a szakma, hogy állatfizioterapeuta, és hogy tovább lehet utalni, referálni lehet megfelelő körzetükben dolgozó fizioterapeutákhoz a paciens, nem csak pihenjünk, azt kapjon fájdalmat, csillapítót, aztán jó napot, jöjjön vissza 2 hét múlva kontrollra. Tehát most már így a sebészeknek is sokkal könnyebb a dolguk, mert így, hogyha eljönnek egy műtét után rehabilitációra a paciensükkel, sokkal biztosabb, hogy ez a műtét az eléri a célját, és eredményes lesz a felépülés. Ha megengedsz egy kis promózást a szakmának,
0: hogyne?
2: Ezt a Tacskó Tenyésztő Egyesület találta ki, és szerintem zseniális ötlet, időnként csinálnak egy kampányt rá, de nem csak a tacskókra vonatkozik. A kampány az úgy szólt, hogy mindenki, minden gazdi keresse meg a környéken lévő legközelebb dolgozó szimpatikus fizioterapeutát, és vigye el a kutyáját egy állapotfelmérésre. Egy teljesen általános, sima, kötelezettség nélküli állapotfelmérésre, mert biztos, hogy a képzett fizioterapeuta fog olyan problémát találni, amivel érdemes elkezdeni foglalkozni, már csak némi tartás, technológiai módosításokkal, meg odafigyelésekkel. A tacskók esetében pedig úgy bővült ez a javaslat, hogy nem csak állapotfelmérés, hanem mivel várhatóan az élettartamuk során nagy eséllyel lesz gerinc problémájuk, ezért rögtön egy 3-4-5 alkalmat, ilyen foglalkozást rekreációs jelleggel végezzenek is el a tacskósok a közeli fiziósnál, hogy amikor beüt a baj, akkor ne teljes zavarodottságba, fájdalmak között lebénulva műtét után kelljen egy tök idegen helyre, egy tök idegen ember kezébe, teljesen idegen feladatoknak és kéréseknek eleget tenni a kutyának, hanem már ismerős helyre menjen, ismerős emberhez, ahol tudja, hogy jó hangulat van, játék van, mozgás van, és sokkal jobban fogja érezni magát egy óra múlva, amikor kijön onnan. Vannak ilyen pacienseim, akik tacskó prevenciós programból végül sajnos 1-2-3 év után csak benyaltak egy porckorong sérvet és egy gerincműtétet, hát ők fényi gyorsabban épültek föl, mint azok, akik először láttak fiziós műtét után életükben.
1: Akkor Lukácsi Fannit kővágóőrsön találhatják meg, de valamennyire kiegyenlítetten találhatók az országban állatfizioterapeuták?
2: Igen, és azt hiszem az Ebfizió nevű csoportban, Facebook csoportban lehet találni egy listát, hogy ki hol dolgozik, meg a Vetrehab nevű szervezetnél, aki a képzést végzi, ők is nyilván tartanak egy listát, hogy ki hol dolgozik, és akkor onnan lehet választani, hogy ki az, aki elérhető, és tényleg javaslom egy, főleg az idősebbeknek, vagy főleg azoknak, akik időnként egy picit három lábon ugrálnak, picit sántikálnak, picit néha van rosszabb napjuk, hogy akkor egy állapotfelmérős, fiziós foglalkozásra ugorjanak be, és akkor már elindul a program meg a javulás.
1: Köszönöm szépen az interjút.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. A kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a háttér.

0: kérhetem, megyek. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt, pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügylenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírált provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Seszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi fél helyet 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csaknem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és névtánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Gyere hazudj nekem, mondd, hogy a barátom vagy, amit mondasz.

maga köré falakat. Lassan megszeretem a saját tükörképem, lassan kimondom a nehéz szavakat. És bár nem emlékeznék, törölném az emlékeket, amik fájnak, de akkor nem lennék többé.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügylenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Seszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

senkivel. Én orba szúgják a fákon a kapocát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék.

0: nem kell más.
1: Hazai Turmix.
2: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
3: Holnap reggelre kelve a vonat elvisz innen. Holnap reggelre kelve elmegyek.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy.

Ható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton. Élményekkel kötik össze a vasi és a szlovén tájházakat. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Gersekaráton, ahol a település lakói polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyarszombatfán, valamint Vashosszú faluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekasház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyarszombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gombaszezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem Kalauz top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az őrségi pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. A legerősebb divízióban harmadik lett a magyar speciális csapat a Görmend kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a körmendi dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösségépítő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ám eddig kizárólag osztrák lángossütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365, tudtuk meg Stojanovics Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
3: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
1: Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak.
0: Sporthírek.
1: Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, több kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, napközben 20 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

FM. Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wanna know why I love you.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Dörlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mesezene foglalkozás élményterápiával fejleszti a gyerekeket. Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. Folytatódott körmenden a Falkó szurkolók ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézményben. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: Mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek

0: kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak. Tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a Hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködés.

felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hét

0: ennek nyomán 8 tájház Vasész Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra.
1: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a Körmendi Református Egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a Református Egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubileumi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a Körmendi Járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lefújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025. áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben.
2: Sporthírek.
1: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, több kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, napközben 20 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Te mert elveszítem. Az éjszakok csak jönnek, mennek, de a zene a stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, vele temessetek el.
1: 99.8 Körmend Rádió.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton. Élményekkel kötik össze a vasi és a szlovén tájházakat. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Körmend kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Gersekaráton, ahol a település lakói polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyarszombatban, valamint Vashosszúfaluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekasház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyarszombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gombaszezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem Kalauz top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az őrségi pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Körmend kupán. A legerősebb divízióban harmadik lett a magyar speciális csapat a Körmend kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a körmendi dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösségépítő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ám eddig kizárólag osztrák lángossütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365, tudtuk meg Stojanovics Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
3: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hiszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
1: Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak.
0: Sporthírek.
1: Hámori Luca Keder remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, több kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, napközben 20 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mesezene foglalkozás élményterápiával fejleszti a gyerekeket. Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. Folytatódott Körmenden a Falkó szurkolók ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézményben. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: Mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki közül.

0: fejlesztést. Ez a mesezenoterápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak, tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést, a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hét

0: ennek nyomán 8 tájház Vasész Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra.
1: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a Körmendi Református Egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a Református Egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubilómi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a Körmendi Járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lefújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025. áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben.
2: Sporthírek.
1: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, több kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, napközben 20 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmen, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton. Élményekkel kötik össze a vasi és a szlovén tájházakat. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Gersekaráton, ahol a település lakói, polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyarszombatban, valamint Vashosszú faluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekasház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyarszombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gombaszezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem Kalauz Top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az Őrségi Pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. A legerősebb divízióban harmadik lett a magyar speciális csapat a Görmend kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a Görmendi Dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösségépítő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ám eddig kizárólag osztrák lángossütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365. Tudtuk meg Stojanovic Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
3: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
1: Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyisegítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak.
0: Sporthírek.
1: Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, több kövesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, napközben 20 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermek.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
6: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak.
7: És most.
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mesezene foglalkozás élményterápiával fejleszti a gyerekeket. Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. Folytatódott Körmenden a Falkó szurkolók ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézményben. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás-írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék

0: beszélgetést. Ez a mesezeneterápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak. Tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a Hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén.

0: ennek nyomán 8 tájház Vasész Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra.
1: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a Körmendi Református Egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a Református Egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubilómi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a Körmendi Járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lefújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025. áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben.
2: Sporthírek.
1: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, több kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, napközben 20 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat.

0: házat, éld át a helyi történeteket, kiátsz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housesto.go.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhústboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
5: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton. Élményekkel kötik össze a vasi és a szlovén tájházakat. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Gersekaráton, ahol a település lakói polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyar Szombatfán, valamint Vashosszú faluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekas ház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyar szombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gombaszezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem Kalauz top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az őrségi pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. A legerősebb divízióban harmadik lett a magyar speciális csapat a Görmend kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a körmendi dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösség építő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ám eddig kizárólag osztrák lángos sütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365. Tudtuk meg Stojanovics Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
3: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hiszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
1: Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyisegítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak.
0: Sporthírek.
1: Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szofiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, több kövesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, napközben 20 fokot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
2: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
5: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
6: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak.
7: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
8: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: el a szöndök. Mi az, amiben kapaszkodnál, mikor a feladat túl nagy? Hát erőd csak az útad, úgyhogy ne feledd a múltad.
1: Hazai turné, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mesezene foglalkozás élményterápiával fejleszti a gyerekeket. Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. Folytatódott Körmenden a Falkó szurkolók ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézményben. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: Mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki.

0: kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak, tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést, a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén.

0: ennek nyomán 8 tájház Vas és Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra.
1: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a Körmendi Református Egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a Református Egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubilómi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a Körmendi Járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lefújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025. áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 kilométeres volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben.
2: Sporthírek.
1: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, több kövesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, napközben 20 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Na itt vagyunk, Sztárd a délután, 2:01-2 után is. Innen egészen 5 óráig együtt töltjük majd ezt a napot. Tóth Cili vagyok a Körmende FM-en, és ha most kapcsolt ide, akkor pont jókor érkeztek. Lassan lendületbe hozzuk ezt a délutánt, is jönnek a környék friss infói, egy-két érdekesség, és persze a zene sem marad el. Kezdjük is egy újdonsága, YouTube, Ed Sheeran és Teres Topolja, valamint a Yours Eternally szól. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Gyors pillantást vetettem az útinformra. Úgyhogy nézzük milyen helyzet az utakon. Körmenden továbbra is érdemes figyelni a Bástya utca környékén, ahol a Bem József és az Zrínyi Miklós utca közt továbbra is teljes útlezárás van, illetve az Zrínyi Miklós utca felől sem lehet jobbra bekanyarodni az utcába. A magyar közút munkái miatt pedig több útszakaszon is számítani kell félpályás forgalomra, na meg munkagépekre. A 86-oson Körmendi-Szőce közt, valamint a Vasvárhegyhátsán összekötő úton is továbbra is kaszálási munkálatok lassítják a haladást, de a Körmendi-Szombathely útvonalon is lehetnek munkálatok miatti lassítások. Szóval, aki most indul útnak, annak egy kis türelem nem árt, vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra is egymásra az utakon.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Flowrider féle Let It Roll szólt a Körmend FM-en, és közben azért az időjárás is emlékeztet bennünket rá, hogy bizony itt van az ősz, ma is szeles az idő, a napsütés sem éppen zavartalan, ráadásul pedig a reggel is hűvösebben indult, mint tegnap, és megvan az ősz esőhivatalos fagya is, Zabarban -0,1 fokig hűlt az éjszaka a levegő. Na, ezt az imankút azért még jó darabig szeretném elkerülni, a réteges öltözködés viszont úgy tűnik, hogy lassan nem ússzuk meg. Most nagyjából 19 fok van itt a térségben, holnap pedig érkezhet egy kis csapadékosabb nap, ami a hőmérsékletre is hatással lehet. A hétvégére viszont a hosszú távú előrejelzések szerint úgy néz ki, ismét visszatér a zavartalan napsütés. Most pedig mi is visszasorolunk a zenék közé, jön Lost Frequencies, Ellie Due és X Ambassadors közöse. I'm back to jó rádiózást!

Flow Rida féle Let It Roll szólt a Körmendefemen is, közben azért az időjárás is emlékeztet bennünket rá, hogy bizony itt van az ősz, ma is szeles az idő, a napsütés sem éppen zavartalan, ráadásul pedig a reggel is hűvösebben indult, mint tegnap, és megvan az ősz első hivatalos fagya is, Zabarban mínusz 0,1 fokig hűlt az éjszaka a levegő. Na, ezt az imankút azért még jó darabig szeretném elkerülni, a réteges öltözködés viszont úgy tűnik, hogy lassan nem ússzuk meg. Most nagyjából 19 fok van itt a térségben, holnap pedig érkezhet egy kis csapadékosabb nap, ami a hőmérsékletre is hatással lehet. A hétvégére viszont a hosszú távú előrejelzések szerint úgy néz ki, ismét visszatér a zavartalan napsütés. Most pedig mi is visszasorolunk a zenék közé, jön Lost Frequencies, Ellie Dewey és X Ambassadors közöse. I'm back to your rádiózást!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton. Élményekkel kötik össze a vasi és a szlovén tájházakat. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Gersekaráton, ahol a település lakói, polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyarszombatfán, valamint Vashosszúfaluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekas ház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyarszombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gombaszezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem Kalauz Top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az Őrségi Pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. A legerősebb divízióban harmadik lett a magyar speciális csapat a Görmend kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a görmendi dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösség építő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ám eddig kizárólag osztrák lángossütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365. Tudtuk meg Stojanovics Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
3: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
1: Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyisegítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak.
0: Sporthírek.
1: Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Mert is vagyunk a 4:43 utáni első percen, úgyhogy folytatjuk a szerda délutánt itt a Körmend FM-en, továbbra is Tóth Cili vagyok, és maradok egészen 5 óráig. Jó zenékből ebben az órában sem lesz hiány, de hozok néhány olyan érdekességet is, aminél azért érdemes lesz egy pillanatra felkapni a fejünket. Belelapozunk a kalendáriumba, megnézzük, mit tartogat ez a mai nap, és van egy egészen eszement rekord is, amiről mesélek majd. Olyan, amire valószínűleg azt mondják, na ezt azért nem sokan próbálnak meg utána csinálni. De előbb jöjjön egy kis zene, és nem is akármilyen, Los Orishas és a Represent Cuba szól. Jó rádiózást!

Tiesto, Brand Guest, Brianna Grace és a Beautiful Places című legfrissebb forgott a 99.8-on. Szeptember 23-a van, az ősz első teljes napja, úgyhogy most már hivatalosan is benne vagyunk az új évszakban. A mai névnaposok közül pedig a Teklák ünnepelnek, úgyhogy nekik ezúton is boldog névnapot kívánok, és persze mindenkinek, aki ma ünnepel. És hogy ha már ősz, akkor szeptember 23-a az őszi napi egyenlőség környéke, amikor a nappal és az éjszaka hossza nagyjából kiegyenlítődik. Innentől pedig szépen lassan egyre korábban sötétedik majd, és egyre hosszabbak lesznek az esték. Szóval, ha ma este azt érzik, hogy túl gyorsan elfogyott a világosság, nem önök nézték el az órát, az ősz tényleg megérkezett. És akkor jöjjön most egy dal azoknak, akik ma ünnepelnek, Celine Dion énekel nekünk, hozom tőle a That's the Way It Is című dalát. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a House is to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek houseistogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Medusa, Dermot Kennedy és a Paradise című közös forgott itt a 99-80, és akkor jöjjön a folytatásban az a bizonyos Estement Record, amiről ígértem, hogy mesélek. Hát van, aki a Dunaparton sétálgat egy kellemeset, és van Jan Rose, aki ugyanezt nagyjából 100 méterrel a föld fölött teszi meg, egy mindössze 1,9 centi széles kötélen. Az észt kötéljáró szeptember 18-en Pozsonyban vállalkozott erre a nem mindennapi mutatványra, az S&P hídon lévő UFO torony és a pozsonyi vár között kifeszített 666 méter hosszú kötélen sétált oda-vissza. És nem egyszer vagy kétszer, összesen 22 alkalommal ment végig rajta, így egyetlen nap alatt 14,7 kilométert tett meg a levegőben. Jan Rose egyébként háromszoros világbajnok ebben a szakágban, szóval nem éppen tegnap kezdett kötélen egyensúlyozni. A végére azért ő is elfáradt, fájtak a lábai, vízfolyagokkal is meg kellett küzdeni, és persze a nagy meleg miatt folyamatosan cserélte a felsőjét, és persze ivott. Szóval minden elismerésem az észt kötéljáró előtt. Valóban szerintem nagyon kevesen vannak, akik követik a példáját, úgyhogy inkább mi maradjunk stabilan a talajon, és folytassuk a délutánt a Körmend FM-en, Milky Chance és a Stolen Dance című dalában. Jó rádiózást!

Király Viktor és a Zárt Ajtók szólt a Város Rádiójában itt a 99.8-on, és már mondhatom azt, hogy megint eltelt egy óra, úgyhogy lassan tényleg úgy kell visszafognunk az időt, mert gyorsan halad ez a szerda délután, de szerencsére még nincs itt az 5 óra, úgyhogy van még bőven időnk. Két különböző témával érkezem a következő órában, de annál érdekesebbek. Az őszről már beszéltünk egy kicsit a kalendáriumban, hiszen ma van az őszi napi egyenlőség, vagyis hivatalosan is beléptünk az őszbe, egy kicsit még visszatérünk rá, megnézzük, hogy mit is jelent pontosan ez a nap, és miért lesz innentől egyre rövidebb a világos idő. Aztán egy egészen más világba kalandozunk. Dokumentumfilm készült Tupac Shakur meggyilkolásának ügyéről és az azt követő perről. A történet több mint 30 évvel a rapper halála után is tartogat új fejezeteket, most pedig a készülő film a bírósági ügyre és annak szereplőire is visszatekint. Szóval lesz egy kis őszt, egy kis napi egyenlőség, aztán pedig jön Tupac és a 90-es évek hip-hop világa. Érdemes tehát

0: mindjárt folytatjuk.
1: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Mesezene foglalkozás élményterápiával fejleszti a gyerekeket. Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. Folytatódott Körmenden a Falkó szurkolók ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézményben. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
7: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás-írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék

0: megkönnyítjük az iskola kezdést. Ez a mese zene terápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak. Tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a Hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést, a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén.

0: ennek nyomán 8 tájház Vas és Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra.
1: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a körmendi református egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a református egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubilómi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a körmendi járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lefújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025. áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 kilométeres volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben.
2: Sporthírek.
1: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután több felé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

99.8. Görmend FM. Rákhangolva!

Újra itt vagyunk, 2 perccel járunk 4:15 után, úgyhogy folytatódik a szerda délután a körben, de Femen, én pedig továbbra is Tóth Szilé vagyok, tartsanak velem, és közben maradnak velünk az érdekes témák is. Egy kicsit visszatérünk az őszi napi egyenlőséghez, hiszen ma hivatalosan is elkezdődött a csillagászati ősz, aztán pedig egy kicsit más vizekre elvezünk, ahogy az előző óra végén is említettem, hiszen jön a hír a készülő Tupac dokumentumfilmről is, amely a rapper meggyilkolásának ügyét és az azt követő pert dolgozza fel. Szóval érdemes maradni, lesz még miről beszélni, de most előbb jöjjön egy kis zene, Sam Smith és Demi Lovato, I'm Ready című közösével megyünk tovább, jó rádiózást! It's a

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent, és csak Isten tudja mértéket. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Kengo Kelly és a Graphene legfrissebb közös a Save My Love forgott a 99.8-on. Ez egy nagyon friss sláger, viszont most visszaröppenünk egy kicsit a 90-es évek hip-hop világába, azon belül is egy melyik sokat emlegetett ügyhöz. Dokumentumfilm készült Tupac Shakur, vagyis Tupac 1996-os meggyilkolásának történetéről és az ügyben indított perről. A film középpontjában Duane Cafferty Davis áll, akit ugye azzal vádoltak, hogy ő szervezte meg a rapper meggyilkolását. Az ügy több mint 2,5 évtizeden át megoldatlan maradt, aztán 2023-ban letartóztatták Davist. Ő korábban többször is beszélt arról egyébként, hogy jelen volt abban az autóban azon az éjszakán, amikor Tupacot megölték. A Marian Mohamed rendezésében készülő dokumentumfilm most ezt a hosszú történetet, a nyomozást és a bírósági eljárást is végigveszi, vagyis azt próbálja megmutatni, hogy hogyan jutott el az ügy az 1996-os gyilkosságtól egészen a több mint 25 évvel későbbi tárgyalásig. Egy történet, amiről ugye azt hihettük, hogy soha nem kap lezárást, itt pedig most a dokumentumfilmben is újra előkerülnek az ügy részletei, hogy mikorra várható, arról egyelőre még nincs hír, de bízunk benne, hogy azért 25 évet nem kell rá várni. És hogyha már Tupacnél tartunk, akkor a reklám után a Changes című dalát hallgatjuk meg itt a 99.8-on.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
5: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
6: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

Max, újdonság az Out of Your Mind forgott a 99.8-on. Hálunk itt az elmúlt percekben, és ahogy már a délután folyamán a kalendáriumban is foglalkoztam, vagy hát érintettem pár mondat erejéig, ugye ma hivatalosan is megérkezett a csillagászati ősz. Hajnali 2 óra 5 perckor volt az őszi napi egyenlőség. A meteorológiai ősz ugye már szeptember 1-én elkezdődött, viszont csillagászati értelemben most búcsúzunk igazán a nyártól. Nagyjából ez azt jelenti, amit a neve is sugall, hogy a nappal és az éjszaka hossza közel azonos. Persze nem egészen, 12-12 óráról van szó, többek közt a légtör fénykörése miatt a napot egy kicsit hamarabb láthatjuk felkelni, és később tűnik el a horizonton. Ami viszont mostantól biztos, hogy egyre rövidebbek lesznek a nappalaink, és egyre hamarabb érkezik az este, ez az az időszak, ami régen egészen mást jelentett az embereknek, mint nekünk ma. Ugye a mezőgazdasági társadalmakban a betakarítás, a termés elraktározás és a télre való felkészülés időszaka volt ez, ezért az ősz kezdetéhez rengeteg szokás és történet kapcsolódott. A görög mitológiában például Perszefóné története magyarázza az évszakok változását, amikor a lány az alvilágban tartózkodott, a természet elsorvadt. Mikor pedig visszatért az anyjához, Démétérhez, újra élet költözött a földbe. Szóval az ősz így egyszerre jelentett az elmúlást és a bőséget. A természet lassan visszahúzódik, közben pedig begyűjtjük annak a munkának a gyümölcsét, amit egész évben végeztünk. És hát valljuk be, ennek azért ma is van egy jó oldala, jönnek a színes levelek, a gesztenyék, a ködös reggelek, és jó esetben még a kellemes napsütéses őszi délutánok is. Szóval hamarosan itt az ősz, és reméljük, hogy a szebbik arcát fogja mutatni.

Louis Fonsi és Fade Cambrié című legfrissebbje forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, és hát újra elszaladt egy óra, pedig tényleg úgy tűnik, mintha csak most kezdtük volna. Lassan közeledünk a délután végéhez, viszont még egy órányi időnk van hátra, hozok majd érdekességeket, jön a holnapi mozi ajánló, úgyhogy aki gondolkodik egy esti vagy hétvégi mozizáson, annak érdemes lesz velünk maradni, valamint egy fontos helyi programról is beszélünk, egy hét múlva véradás lesz Körmenden. Mindezt pedig jó zenékkel fogom kiegészíteni, várom vissza önöket Lakossi Gabi hírei után is ide a Körmende FM-re. Spin Doctors és a Two Princes, ez a jó kis dal pedig pörget még bennünket itt

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton. Élményekkel kötik össze a vasi és a szlovén tájházakat. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Gersekaráton, ahol a település lakói, polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyarszombatban, valamint Vashosszúfaluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekasház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyarszombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gomba szezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár a halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem kalauz top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az őrségi pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. A legerősebb divízióban harmadik lett a magyar speciális csapat a Görmend kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a körmendi dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösség építő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ám eddig kizárólag osztrák lángossütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365. Tudtuk meg Stojanovics Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
3: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
1: Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak.
0: Sporthírek.
1: Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután több felé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

És elindult az utolsó óránk is, 2 perccel vagyunk 4:15 után. Én továbbra is Tóth Cili vagyok, már csak alig 45 percnyi időnk van hátra. Próbálom ezt is megtölteni jó kis tartalmakkal, például mozi ajánlóval is készülök a következő órára, hiszen holnap ismét kinyit a Körmendi mozi, hogy megnézzük, hogy milyen filmek közül lehet választani. Aztán egy fontos helyi programról is beszélünk, hiszen pontosan egy hét múlva véradás lesz itt a városban. Mindezt természetesen jó zenékkel töltjük ki. Jön például Pharrell Williams majd a Double Life-val, felcsendül a Margaret Island-tól az éjszaka, és a klasszikus rádiós slágerek sem maradnak ki. Ott a Vanék diszkója is pörög majd, úgyhogy ha eddig velünk voltak, maradjanak az utolsó órára is itt, mert még van mit hallgatni. Most például Elle Farben és Ronnie Miller legfrissebbjét, szól Unparto.

0: mozi ajánló.
1: Holnap ismét kinyit a Körmendi mozi, és rögtön két érdekes programmal is várják Önöket. Délután 5 órakor Világjárók sorozat következő előadása érkezik. Varga András hátizsákos utazó Marokkóba kalauzol el bennünket, illetve a közönséget az Atlasz hegyeitől egészen a Szaharáig. Ha valaki szereti az utazós sztorikat, és szívesen belekukkantan az 1001 éjszaka meséinek a világába, akkor ez egy nagyon jó program. Aztán este 7 órától jön a Bosszúállók végjáték ráadás változata, a 2019-es Marvel film különleges verziója, exkluzív betekintéseket is tartalmaz a készülő Dr. Doom ébredése című filmbe. Aki pedig IMAX-ben vagy Infinity Vision teremben nézi, még egy további exkluzív részletet is láthat, ezt nélkülözni kell a Körmendi moziba, de szerintem így is izgalmas lesz. Szóval holnap is érdemes benézni a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházba, délután Marokkó, este pedig jöhetnek a Bosszúállók. Jó mozizást kívánok!
2: Mindjárt folytatjuk!
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
5: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
7: igazítsd hozzá a cipődet is.
6: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak.
2: És most.
0: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Hold Back the River, James Bay dala forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, és egy fontos dátumot érdemes felírni. A jövő heti naptárba ugyanis szeptember 30-án szerdán véradás lesz Körmenden a kulturális központban, vagyis a Kést Kultúrban. Délelőtt 9-től egészen délután 5-ig várják a véradókat, így aki napközben dolgozik, annak is lehet még esélye beilleszteni a napjába. Nem kell hozzá egy egész napot félretenni, viszont egy ilyen alkalommal adott segítség valakinek nagyon sokat jelenthet. Szóval, ha önök is rendszeres véradók, vagy éppen most gondolkodnak azon, hogy kipróbálják, akkor szeptember 30 szerda, 9 és délután 17 óra közt Körmenden a Kis Kultúrban. Érdemes mindenképpen észben tartani.

Hotván és a diszkó után pedig lassan tényleg el is búcsúzunk. Már egy jó kis lágerrel zártuk a délutánt, és remélem, hogy jól is érezték magukat velem az elmúlt 4 órában. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, akár útközben, akár munka mellett, akár otthon. A háttérben szólt a Körmend FM, holnap délután ismét találkozunk, én itt leszek, addig pedig legyen szép estéjük, vigyázzanak magukra, és élvezzék ki ezt a szemtemeri estét. Én Tóth Cili voltam, a Körmend FM-en pedig hamarosan jönnek a legfontosabb hírek, infók Lakossi Gabi kolléganőmnek köszönhetően, aztán a folytatásban is szólnak a jó zenék az estéhez.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermek.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Mesezene foglalkozás élményterápiával fejleszti a gyerekeket. Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. Folytatódott Körmenden a Falkó szurkolók ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézménybe. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
6: Mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás, készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki,

0: kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak. Tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén kezdődik az a szak,

0: Ennek nyomán 8 tájház Vas és Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra.
1: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a Körmendi Református Egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a Református Egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubileumi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a Körmendi járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lefújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025. áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 kilométeres volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben.
2: Sporthírek.
1: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbászfelvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben

0: Sneakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.shot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton. Élményekkel kötik össze a vasi és a szlovén tájházakat. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Gersekaráton, ahol a település lakói, polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyarszombatfán, valamint Vashosszúfaluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekasház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyarszombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gombaszezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem Kalauz Top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az Őrségi Pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. A legerősebb divízióban harmadik lett a magyar speciális csapat a Görmend kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a görmendi dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösségépítő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ám eddig kizárólag osztrák lángossütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365. Tudtuk meg Stojanovic Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
3: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
1: Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyisegítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak.
0: Sporthírek.
1: Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mesezene foglalkozás élményterápiával fejleszti a gyerekeket. Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. Folytatódott Körmenden a Falkó szurkolók ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézményben. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: Mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki közül.

0: részt. Ez a mesezeneterápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak. Tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést, a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén kezdődik az a

0: ennek nyomán 8 tájház Vas és Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra.
1: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a körmendi református egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a református egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubilómi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a körmendi járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lefújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025. áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben.
2: Sporthírek.
1: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
2: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

to touch your hand or a moment.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton. Élményekkel kötik össze a vasi és a szlovén tájházakat. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Gersekaráton, ahol a település lakói, polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyar Szombatfán, valamint Vashosszú faluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekasház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyar szombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gombaszezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem Kalauz Top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az Őrségi Pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Görmend kupán. A legerősebb divízióban a harmadik lett a magyar speciális csapat a Görmend kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a görmendi Dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösség építő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ám eddig kizárólag osztrák lángos sütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365. Tudtuk meg Stojanovics Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
3: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
1: Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyisegítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak.
0: Sporthírek.
1: Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután több felé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Tra.
1: Let's eat the cake.

0: Tra.
1: La calle.
2: Yeah. 99.8 Körmend FM. Rápolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, be még elittem, minden egyben van.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mesezene foglalkozás élményterápiával fejleszti a gyerekeket. Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. Folytatódott Körmenden a Falkó szurkolók ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézménybe. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek.

0: és ez a mesezeneterápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak, tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a Hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést, a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén

0: Ennek nyomán 8 tájház Vasész Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra.
1: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a Körmendi Református Egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a Református Egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubileumi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a Körmendi Járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lefújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025. áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben.
2: Sporthírek.
1: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várthatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
2: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
3: Kellemes időtöltést kívánok kedvenc rádiójával. Megjöttem egy egészen zsírfriss beszélgetéssel, méghozzá DJ Nyullal, a New Level Empire alapítójával fogok trécselni a mai egy óránkban, ameddig a Sztárbeszéd tart, és teletöltöm az étert New Level Empire-es dalokkal, méghozzá azok közül válogatok, amelyek valakivel, valamelyik nagy hazai zenésztársal, előadó művésszel készültek, tehát kollaborációról van szó. Nem is véletlenül, hiszen a legújabb New Level Empire szerzemény is az, Szikora Robival készült, be is fogom mutatni ebben az órában. Tartson velünk, érdemes lesz!

0: Nyújtó Sándor, ez az DJ Nyúl a vendége a mai adásnak, és nagyon örülök, hogy itt vagy, meg hogy hoztatok nekünk egy új dalt. Szia!
1: Hello, szia! Üdvözlöm a hallgatókat sok szeretettel!
0: Hát azért na, leesett egy kicsit ám az állam, de szerintem másoknak is, hogy jött ez össze, hogy Szikora Robival készült a dal. Amikor annyira két külön zenei műfajt képviseltek, vagy zenei világot, az ilyenekből mindig így felmerül a kérdés, hogy hát what is this?
1: Hát igen, egy nagyon izgalmas feladat volt ez így, ha ezt lehet feladatnak mondani. Megszületett a mi dalunk, amiben mi hallottunk egy kicsit olyasmi stílust, ami a régi Ergóra jellemző volt.
0: Aha.
1: És akkor kerestük mi meg mi régi menedzserünket, aki a Robinak a menedzsere, a Varga Gézát, akinek nem mondtuk azt, hogy ezt intézze már a Robinál, egész egyszerűen csak megmutattuk neki, és ő annyit mondott, hogy ez borzasztóan tetszik neki, megmutatta a Robinak, a Robinak tényleg valóban tetszett, és gyakorlatilag így született meg az, hogy akkor hajrá, és akkor megcsinálta Robert a saját részét, közben megírta a Hassa Dani a saját rap szövegét, illetve Szepesi Matyi a teljes dalszöveget, mert ő a szövegíró, és így készült el gyakorlatilag a mű.
0: Akkor ilyen rockabilit éreztetek benne egy kicsit?
1: Nem, inkább csikidámot.
0: Csikidámot?
1: Igen, rockabilitől azért messze van, de valóban a csikidámot én benne hallottam. Annak idején, amikor én általános iskolában az életem első lemezét a saját zseppénzemen megvettem, az a Ergónak a Szeretlek is, meg nem is lemeze volt. Igen, úgyhogy amikor ez a dolog összejött, és így már biztossá vált, akkor én volt általános iskolai osztálytársaimnak, akik hasonlóképpen óriási Ergó rajongók voltak harmadikos, negyedikes korunkban, meg is írtam, hogy na, tudjátok, hogy kivel lesz közös dalom. Úgyhogy vicces volt az egész.
0: Robival egyébként nem volt ilyen egyéb úton-módon találkozás? Vagy
1: ez picik voltak, mert volt olyan fellépésünk, hogy felléptük előtte, vagy utána, meg hát attól mi nyomon követtük nagyon sokáig a Géza, mindkettőnek a menedzsere volt egyszerre, és akkor úgy sokat hallottunk, hogy mint Ergó, de ugye Robival így nem ismertük egymást, csak milyen köszönés szinten, és most is ugye hát a mai világban, 2026-ban már nem úgy történik, mint régen, hogy összejönnek az emberek, és akkor ott zenélgetnek, meg énekelgetnek együtt egy teremben. Tehát itt mindenki külön csinálta a saját dolgát. És akkor ami nekünk gyakorlatilag a találkozás pillanata volt, az a klipforgatáson történt, úgyhogy majdnem olyan, mint a klipben, egy picivel már előtte találkoztunk, de hasonló egyébként, ott nagyon hangulatos és nagyon szórakoztató pár óra volt, tehát eleve az egész klipforgatás döbbenetes volt, hogy a ladákkal lemenni a Balatonra, az már egy ilyen fura érzetet mindennek, főleg az, hogy aznap volt a nyár egyik legmelegebb napja, úgyhogy...
0: Oda jó lehetett, klíma nem volt, az biztos.
1: Nem volt, de rájöttem, hogy azt a pillangó ablakot azt azért nem véletlenül találták ki a ladára, tehát amikor mentünk, akkor jó volt, ha álltunk, nem. Úgyhogy...
0: Nem gondolod úgy, hogy ez kivesz? Most nem a végtermékre gondolok, hanem úgy az alkotási folyamatból. Emlékszem, hogy annak idején, hogy megbotránkozott a világ, amikor ugye Tina Turner meg Eros Ramazotti készített így, azt hiszem, először duettet, hogy nem voltak jelen egy stúdióban, hanem az egyik itt felénekelte, a másik ott felénekelte. De nem úgy történt a műhelyi munka, mint mondjuk a Guns N' Roses idejében, hogy összeültek, és akkor valamit ott jammelgettek, meg kitaláltak.
1: Akkor se történt úgy, tehát...
0: Nem?
1: Nem.
0: Akkor tehát hazudozzák.
1: Ez már nagyon régóta nem történik így. Érdemes megnézni a Coldplay filmet például, hogy az Aha filmet, hogy mennyire nincsenek együtt, és közösen írnak dalt. Úgyhogy ez már így működik. működik. Mi egyébként zenekaron belül azért közösen írjuk, mert mi mindig a Petinél Halásztelgen írunk, tehát ott együtt vagyunk. Általában akkor, amikor van valami kollaborációs folyamat, akkor a társszerzők nincsenek velünk, csak a felének. És itt most Robi nem nálunk énekelt, mert neki van egy saját kialakult protokollja arra, hogy szereti, és nem akartuk ezt megváltoztatni, ő szeret annál a hangmérnöknél dolgozni, ahol. Úgyhogy ezért ez a része kimarad, de például a Groove House, mint a legutóbbi kollabnál nálunk énekel, de a Majka is, amikor csináltuk vele, sőt a Boros Csaba is a Republikból, úgyhogy az éneklés része is együtt volt, itt most nem.
0: DJ Nyullal, innen folytatjuk a beszélgetést. A mai adásban kimondottan kollaborációkra megyünk rá, jó? Mert a New Level-en PR-esek sok mindenkivel dolgoztak együtt. Itt van például az első ilyen, Majkával készült, mindig úton, még mindig nagyon szeretjük.

0: A New Level Empire mindig is arról volt híres, hogy nem csak a saját énekesével, hanem sok más nagy hazai sztárral közreműködik egy-egy jól sikerült slágerben. Most Szikora Robira esett a választás. Erről, az új dalról és a nagy találkozásról beszélgetek Nyújtó Sándorral, azaz DJ Nyullal, a New Level Empire alapítójával. Nyerset küldtetek a Robinak, és ő megírta a saját részét, ahogy kivettem, és utána jöttetek ti a saját, ti beleraktátok a dolgaitokat, hogy nehéz volt ezt összefésülni? Voltak neki olyan kikötései, vagy tök egyetértettetek mindenben?
1: Nagyjából egyetértettünk, ilyen szerkezeti alkudozások mentek, de aztán lett egy kompromisszumos megoldás, hogy a rádióváltozatban a mi elképzelésünk van, a klip és a lemez verzióban meg az övé, mert az ő része ott hosszabb, csak mi egy kicsit a szerkezetben ezt hosszúnak éreztük, és akkor meggyőztük róla, hogy rádióban 3 percben ne legyen annyi, és akkor ezt, mivel egy nagyon nagy tudás és nagyon nagy tapasztalatot bíró alkotó, ezt abszolút értette. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi volt. Az, amit ő beleírt, az tökre klassz volt már az első pillanattól kezdve, hogy nagyon tetszett. De ilyen jellegű nem volt szerkezeti idézőjeles vitánk volt csak.
0: Mennyire érzed úgy, hogy ez New Level Empire? Style,
1: hát pont az Abázi Csabinak mondtam egy másik rádióban, hogy ha erről hallgatjuk, akkor New Level, ha másik irányból hallgatjuk, akkor pedig Ergo per Szikora Robert. Valaki szerint inkább New Leveles, valaki szerint inkább Ergós, valaki szerint meg semmilyen. Úgyhogy pont volt az egyik oldalon írta valaki, hogy hát ez nagyon, ez nem annyira nyúlleves, inkább szikorás, és akkor írta valaki, hogy szerintem se nyúlleves, se szikorás, ez valami tök más. Úgyhogy nagyon sok vélemény van róla, hogy mi.
0: De nem mennek el eddig mellette az emberek, az a lényeg egyébként.
1: Ezt szerettük volna, tehát túl sok, vagy nagyon-nagyon sok New Level hangzású dalt csináltunk már, és most szeretünk volna egy kicsit más, aztán lehet, hogy a következő megint olyan lesz, mint a Last One, vagy a Beléd Hulladnék, de ez most illet más akart lenni.
0: Nyilván a beszélgetés sorozat legvégén hallgatjuk majd az új dalt, addig pedig még merítünk a korábbi évek nagy New Level Empire-es termései közül. Jöjjön egy hölgy, mármint Dear Henny, akivel szintén dolgoztatok, a Neked Valóság jó pár évvel ezelőtt készült, jó felidézni most. Aztán jövünk vissza.

0: DJ Nyúl a New Level Empire-t képviseli. Cikora Robbival készült egy új dal, ezért bátorkodtam Nyuszit felhívni. Na, említetted a forgatást, a videoklip forgatást, volt valami emlékezetes pillanat onnan?
1: Minden rész emlékezetes volt a legapróbb jelenetig. Hát eleve, amikor az ember egy-két-három óra, ugye ment előttünk egy ilyen televív, egy ilyen filmforgatós autó, aki vette a road movies jeleneteket. Tehát a minden, amikor eleve az egy döbbenet, amikor 3 óra 50 fokban töltött autózás után kiszállsz a műbörülésből. Tehát az már egy érdekes pillanat. Meg hát sok ilyen apróság, tényleg nagyon jó hangulatba telt az egész, és ami nagyon durva volt, ez a Oszkocsi Milának köszönhető, aki az egésznek a rendezője, hogy, és maga volt a gyártásvezető is, tehát borzasztó profin volt összerakva, tehát mi ezt reggel 5-től este 10-ig leforgattuk az egészet, rengeteg helyszínen voltunk, és fúra készítettünk, tehát borzasztó precíz szervezett nap volt.
0: Volt olyan biztos benne.

0: utólag belegondolva azt mondom, hogy hú, ez egy ilyen csettintek egyet, és azt mondom, hogy de klassz. De pop történelmileg, vagy abban, hogy én nekem az életem során mennyire meghatározóak voltak dalok, meg időszakok. Lásd, amit meséltem, az Ergónak a általános iskolás korombeli Szeretlek is meglemeze, vagy mondjuk a Republiknak a Repülőbálna időszaka. Ezért én ezt a kettőt emelem ki, ami nem gondoltam volna, hogy én valaha oké, hogy cipő már nincs ott, de a zenekar többi része igen, és tehát nem gondoltam volna, hogy én a Republika valaha közös dal csinálhatok, vagy úgy ez az Ergo Szikora viszonylatra is, úgyhogy nem, a válaszom nem gondoltam volna.
1: Szerinted mi a titka annak egyébként, hogy valaki ennyi évtized után is mondjuk képes aktuális maradni?
0: Az a elképesztő lazaság, tehát most pont a páromnak meséltem utólag így a forgatásról, hogy megérkezett a Robi, és annyira patentul néz ki, és ezt most nem csak a korához képesti külsejére gondolok itt, hanem ahogy fölöltözik, ahogy össze vannak válogatva mondjuk a ruhadarabjai, és hogy mennyire modern, és bármelyik fiatal megirigyelhetné mondjuk a cipőjét. tényleg zseniális.
1: Stílus, karakter, azt szoktam az ilyenekre
0: mondani. Így van, és minden mellett meg annyira mókás és fiatalos, és tök jó vele beszélgetni, hogy mindenki, aki a zenekarból ott volt, az ilyen úgy jött el, hogy ó, ez így feltölt. Tehát elképesztő kisugárzása van Szikora Róbertnek, aki még nem találkozott vele, az próbálja meg, mert érdemes vele egy pár mondatot beszélgetni.
1: Vagy belelépni egy kicsit az aurájába, hogy magával.
0: Igen, kvarc aurájába.
1: Az abszolút akkor pozitív. Eddig az, hogy vele dolgoztatok, én úgy veszem le, mert hát tényleg óriási szenzáció is, azért ő is egy hatalmas név a palettán, és még mindig alkot, és mindig megy, és fáradhatatlan, nagyon durva.
0: Igen, egyébként, hogyha van ideje a hallgatóknak, akkor menjenek fel YouTube-ra, pont most pár héttel ezelőtt egy ilyen élőnek a nyomait még mindig fel lehet fedezni egy balatonparti akaratjai klubnak az élő koncertje, az energia, ami a videóból kijön, na hát az döbbenet. Én nem tudom pontosan az ő korát, de szerintem 70, nem tudom mennyi, alatt fölött valamivel, elképesztő. Tehát szerintem 30-40 éves férfi emberek megirigyelhetik azt, amit lenyomott 2 óra alatt.
1: Említetted a Republikot, hát akkor itt van a közös dal, jó? Amikor Boros úrékkal kollaboráltatok, úgyhogy ezt a pillanatot is visszaidézzük a Valódi című slágerrel. Neked.

0: Na, mi mégse hallgattuk a legújabb New Level Empire dalt, melyben Szikora Robi a közreműködőim. Már is azt kérdezem, hogy mi lesz a következő New Level Empire nagy dobás? Mindig van egyébként, tehát én azt veszem észre, hogy amikor beszélek, meg amikor megjelent, meg persze időt kell hagynia egy zenének, meg ki kell futnia, vagy be kell teljesítenie a küldetését, de ebben a fázisban már általában születik egy következő, én azt veszem észre.
1: Igen, mi ezt sokszor el is rontjuk, ám van egy rá szakember a mögöttünk, aki azért le is szokott cseszni minket, hogy így nem lehet csinálni, hogy ennyire sűrűn jelentett meg az ember dalt, de nekünk mindig így jön egy lendület, és akkor azt nem bírjuk így tartani magunkban. Igen, készül a következő, amivel sok tervünk van, aztán meglátjuk, hogy egyébként hamarosan kész is van, úgyhogy meglátjuk. Mindig egyébként az szokott lenni, hogy mi a kifutás a kiadott dalnak, mikor jön a következő, hogyha nem szerintünk nem robban akkor át, akkor mindig jövünk az újjal. Most meglátjuk, hogy ez robban-e, nem leszünk kétségbe esve, ha nem, mert akkor abban a pillanatban érkezik a következő. Egyébként ez már egy ilyen világtrend, hogy borzasztó gyorsan jelennek meg dalok ebben a nagy zajban, ami minket körül vesz, nem is csoda. Tehát de amíg régen megismerkedtünk jó esetben egy héten egy dallal, mondjuk az MTV-nek, vagy a rádióállomásoknak köszönhetően, tehát egy újdonság, vagy új dallam a fejünkben, most egy nap körülbelül a Spotify-on keresztül 1000, vagy több száz.
0: Tehát ezért elképesztő. Olyan nevek, hogy
1: igen, és ezért fura ez, hogy gyakorlatilag, nem tudom, ebbe belegondolnak az emberek hogy nem születnek igazi nagy slágerek. Nem azért, mert nem jók a zenék, hanem egész egyszerűen nincs idő arra, hogy ez kifusson egy dal. Tehát ha végig vesszük csak vegyünk be ezt a magyar pop helyzetet, hát az Úristen, ami előtte mondjuk a rakpart, ami, és hiába alkotott egy csomó ember marha nagyot, olyan ami mondjuk a De nehéz az iskolatáska szintű sláger lett, az Úristenen kívül nincs. És ez igaz a külföldi előadókra is, hogy most vagyok a Coldplay-t, hogy a Sky Full of Stars óta nem sikerült még egy Sky Full of Stars-t, vagy egy Clark-ot, vagy összehozni egy olyan slágert, ami mindenkinek átment volna. Vagy vehetjük például, amit tudom én, hogy a korunk legnagyobb, vagy a legnépszerűbb előadója, mit tudom, az Azaria, és ő is jön ki a dalokkal, egy óriási tömeget mozgat meg, de nem az van, mint régen, hogy a nagymamától a gyerekig mindenki tudja, hogy miről van szó.
0: Hát ilyen időt élünk most, nem?
1: Így van. Tehát
0: lerágunk szoktam mindent így a csontvázáról, és akkor dobjuk félre, és jöhet a következő falat.
1: Igen, és nagyon rövid ideig rágjuk, ez is benne van. Tehát régen én tökre emlékszem, amikor hozzánk bekötötték a parabola antennát, és ment éjjel-nappal az MTV minden, viszonylag egy nagy házban laktunk, és nagymamánk velünk lakott, és akkor több szinten mindenhol ugyanúgy az MTV ment, és akkor a tesóm, apukám, anyukám, nagymamám ugyanazt az MTV-t nézte, és mindenkinek megvolt a maga kedvence, a Pet Shop Boys-t az RM-en keresztül, mondjuk a U2-ig, most ilyen nincsen. Tehát azért az szinte kizár dolog, hogy minden generáció egyszerre nézze ugyanazt a zenetévét napi 18 órában mondjuk.
0: Nyilván abban a korszakban nem fogunk visszamenni, viszont azért 12 évvel ezelőttre igen, amikor megszületett ez a dal a New Level Empire-től valahol Denizzel készült.

0: Bár nem sokáig, de még mindig DJ Nyullal, azaz Nyújtós Sándorral beszélgetek a Nyúl Empire-ből, hiszen Szikora Robival készült egy közös felvétel, ilyen még nem volt, úgyhogy óriási megtiszteltetésnek érezte a csapat, hogy Robi rábólintott, és meg is mutatjuk hamarosan ezt a Van még hely című új dalt a kedves hallgatóknak. Közben pedig utána néztem, 73 lesz december 16-án egyébként Szikora Robi. Úgyhogy nagyon jó.
1: Egyszer, bocsánat.
0: 73 lesz, mondom, december 16-án
1: akkor
0: a Robi.
1: Jól tippeltem.
0: Úgyhogy jól tippeltél, viszont nagyon-nagyon jól tartja a fizikumban, lendületben, mindenben magát, úgyhogy hát figyelj, szerintem ez egy óriási büszkeség, hogy nem olyan sok mindenkivel kollaborált Szikora Robi szerintem. Volt egy-kettő, de annyira nem jellemző.
1: Hát volt ugye a Volmár a legendás, amiről beszéltünk, és azért is hoztam szóba. Ezen kívül ugye volt neki most egy ilyen kollab lemeze, de az nem kapott akkora publicitást szerintem, úgyhogy igen, valóban nem sok, és el is mondta, hogy nagyon ritkán, nagyon sok demót kap, nagyon sok ötletet kap, nagyon sokan keresik meg, de hogy a Volmár volt az utolsó, akinek igen mondott meg nekünk. Úgyhogy ha...
0: Nagy elismerés.
1: Ha nem is történik ez a dal, különösebben innentől kezdve semmi, akkor is én borzasztó büszkén fogom elmondani, hogy a Nyúl Empire-nek lett egy közös dal Szikora Róberttel.
0: Milyen volt a nyár, elhiszem egyébként, milyen volt a nyaratok?
1: Nagyon klassz. Ugye nekem van a DJ tevékenységem is, és én ezt én egybe szoktam nézni a kettőt, és rettenetes erős volt, és borzasztó sokat mentem augusztusban is, és a nyár többi részén is. Hát most majd jön a szeptember vége, október elejétől a csendesebb időszak, de ez nem mindenkire jellemző, hogy a nyári időszak, ami elkényeztetke az előadókat után, következik egy ilyen felkészülés a következő elkényeztetős időszakra szakasz, és most jönnek azok, amikor így kitaláljuk azt, hogy mi lesz majd jövőre.
0: Csendesebb alkotói folyamatok, azok is kellenek, és akkor hát még az időpontját nem tudjuk, kollab lesz a következő dobásotok egyébként, vagy ez
1: azt ilyenkor még nem tudjuk, azt ilyenkor még nem tudjuk, mert csak csináljuk, aztán ha belehallunk valamit, vagy valakit, akkor mozdulunk el arra, de egyelőre úgy tűnik, hogy nem.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó sűrű a napod neked is, úgyhogy be vagyunk táblázva, most ennyi fért bele. Én mutatom a hallgatóknak a Szikora Roberttel készült legújabb dalt, egy jó kis Van még hely címűt, a videóklipet meg kell nézni, mert tényleg mindenki mosolyogni fog szerintem.
1: Igen, szerintem
0: egyelőre
1: is.
0: A képi anyagot nem tudjuk hozzátársítani, de azt majd mindenki szépen házi feladatnak megkapja otthonra.
1: Köszönjük szépen, és remélem, hogy tetszik majd a hallgatónak, és hallgatják sokat. Köszönöm szépen!

0: maratoni beszélgetés után kevés időm maradt a búcsúzkodásra, de igazából nem is nagyon szeretném csűrni, csavarni a szavakat. Érzékeny búcsút vesz öntől az elmúlt egy óra háziasszonya, Györfi Kata. Minden jót kívánok, vigyázzon magára!
1: Sztárbeszéd Györfi Katával minden szerdán 21 órától a Körment FM-en.

up the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram, aki velem van, az marad, aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérünk a sorsunk fintorát, hogy kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak, ezek a képek nem halnak, ezek a barátok nem hagynak, a negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövít egy fesztipét, feltöltelek én egyből, a pofon vág a reggel, mint Will Smith a futráknál, majd meghív.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton. Élményekkel kötik össze a vasi és a szlovén tájházakat. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Körmend kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Gersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Gersekaráton, ahol a település lakói, polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyar Szombatfán, valamint Vashosszú faluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekasház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyar szombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gombaszezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem Kalauz Top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az őrségi pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Körmend kupán. A legerősebb divízióban a harmadik lett a magyar speciális csapat a Körmend kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a körmendi Dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösségépítő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ameddig kizárólag osztrák lángossütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365, tudtuk meg Stojanovics Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
3: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
1: Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak.
0: Sporthírek.
1: Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: kell kötésze a tájházakat egy szlovén-magyar közös projekt, a vidéki élet hagyományait és értékeit szeretne bemutatni a két térség a Tájházak útján elnevezésű eseménysorozattal. Magyar és szlovén tájházak egy közös program hétvégére várnak minket. Nincsenek ezek a helyszínek túlságosan messzire egymástól, akár a szombat és a vasárnapi napon az összeset, vagy legalábbis nagy részét be lehet barangolni, és érdemes is lesz, hiszen rengeteg programot szerveznek. Például itt Vasban is néhány tájháznál, hogy melyek ezek, ezt is ki fogjuk deríteni a következőkben. A Tájházak útján programsorozat és projekt részleteit fogjuk most hallani Horváth Tamás mentortól.
1: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és már régről talán onnét indult valamikor, hogy az oszkói hegypásztor kör elkezdte felújítani a szőlőhegyen lévő régi zsupos pincéket, és én magam is a tagja voltam a hegypásztor körnek, és onnét, amikor aztán itt az Európai Uniós csatlakozás után megjelentek ezek a határon átnyúló projektek, láttunk egy lehetőséget, hogy ezeket a hagyományos értékeknek a megőrzésére lehet projektet indítani, és akkor jött az ötlet, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit élhetővé tennénk, vagy élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket, hogy ne csak egy poros kiállítás legyen, hanem legyen bennük élet, legyenek programok, jobban vonzák a látogatókat, és több embernek nyújtsanak örömet, meg megismerési lehetőséget, jó programot adjon a vidékre érkező turistáknak.
0: Milyen állapotban vannak ezek a tájházak?
1: Sajnos sokra ráfér az, hogy kis felújítást kapjon. Mindig ugye azért ezek olyan természetes anyagokból épült épületek, amik azért az időjárás viszontagságainak ki vannak téve, de nagyon sok olyan van, és amik itt most a projektben is részt vesznek, azok látogathatók, szép, jó állapotban vannak, de hát mindenképpen fontos, hogy a többit is olyan állapotban hozzuk, hogy azok ezt megőrizzék, ezeket az értékeket, amiket magukban foglalnak.
0: Egy régi ház, egy műemlék épület, mitől tájház? Mi kell ahhoz, hogy tájház minősítést kapjon?
1: Vannak kritériumok, amiket el kell hozzáérni, például, hogy olyan berendezett enteriőr legyen, amelyik egy-egy korszakot mutat be, legyenek megfelelőképpen katalógizált vagy leltározott tárgyak, és hát nyilván, hogy népépítészeti értéket is képviseljen az adott épület. Mi egy kicsit ebben a projektben próbáltuk kibővíteni ezt a tájház fogalmat, és sok olyan más épületet is bevontunk ebbe, amik mindenképpen a népi hagyományok őrzésére alkalmasak. Így ezt akár itt a jelen mostani hétvége kapcsán is a meséshetéssel kapcsolatban el tudnám mondani, hogy ott is olyan épületek igazándiból nincsenek, hanem hát olyan közösségek vannak, akik ezt a hetési népi kultúrát őrzik, és szándékoznak, vagy most dolgoznak rajta, hogy épületeket alakítsanak ki erre a célra.

0: A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján program sorozat. Ez az előttünk álló hétvégén zajlik majd a szlovén-magyar határtérségben, Vas megye több tájházában, és a kezdeményezés megpróbálja összekapcsolni ezeket a helyszíneket, a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és persze a szokásaival is megismerkedhetnek a tervek szerint. Ezen a két napon itt Vasban, például Magyarszombatfán, valamint Vashosszúfaluban is lesznek kézműves és gasztronómiai programok. Ezeket ajánljuk most önöknek a Tájházak útján projekt mentorával, Horváth Tamással.
1: Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban, és akkor ezen belül akkor 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon az elősegítői vagy a segítői, és ebből 4 tájház, amely az én mentorálásom alatt áll. Ebben van Zala megyei is, meg a 2 a Meséshetés és Kejdakustányi tájház, valamint a Magyarszombatfai Fazekasház, és Vashosszúfaluban is van egy tájház, ami szintén része ennek a projektnek. Ezzel együtt nyilván az fontos feladat a részemre, hogy próbáljam a szlovén oldalon lévő tájházakkal az együttműködést elősegíteni. Főleg ez itt érdekes a határ mellett, a Mura vidékkel, ahol szintén találhatóak tájházak, de a távolabbi térségben is túl alatt van egy nagyon szép borvidék, több tájház is része ennek a projektnek, és hát nagyon érdekes az itteni tájházi közösségeknek megismerni a szlovéniai viszonyokat, és hát tudunk egymástól, azt gondolom.
0: A szlovén partnerek, az együttműködő felek is akkor ezek szerint felfedezték már, hogy meg kell őrizni, meg kell menteni ezeket a fontos emlékeket.
1: Igen, ők is már régóta foglalkoznak ezzel, és hát nagyon fontosnak tartják ők is, és mi is talán az egyik legfontosabb, hogy megfelelő közösség legyen egy-egy tájház körül, hogy legyen gazdája, aki tudja, hogy milyen értéket képvisel a településen, vagy akár a turizmusban milyen szinten lehet beépíteni. Ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ezeket a közösségeket segítsük elő abban, hogy ezt a feladatot jól tudják végezni, és örömét meg hasznát érezzék annak, hogy a településük egy ilyen épülettel gazdag.
0: Mit hívhatunk úgy igazán tájháznak, és akkor most itt arra kérem, hogy egy-két példát is mondjon. Magyarszombatfán, vagy az említett Vashosszúfalui épületben mi az, amit megőriznek, amit látni lehet?
1: Egy-egy településnek, vagy egy-egy tájháznak megvan a maga specifikuma, ami alapján más a többinél, hogy érdemes végiglátogatni ezt a Tájházak útjának hívott programot. Például a Fazekasház, ami a nevében is benn van, hogy az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyarszombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét, hagyományait, értékeit őrzi, és ennek megfelelően van akár egy égető kemence is bent, meg ezeket a itt elkészült tárgyakat, a formavilágot lehet megismerni, de ugyanakkor mondjuk, ahogy említettük, a Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.

0: Összefogtak a szlovén és a magyar tájházak, egy közös program hétvégét rendeznek most szombaton és vasárnap. Gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományos programok, különleges helyi értékek várnak minket a határ mindkét oldalán. Itt Vas megyében is két helyszínen. Ezeket ajánljuk a folytatásban Horváth Tamással, a projekt Nyugat-Donátúli mentorával.
1: Ezen a hétvégén ez egy ilyen kiinduló pontja a projektnek. Vas megyéből a Magyar Szombatfai Tájház lesz, aki részt vesz benne. A Mesés Hetésben lesz mind a két napon szombat-vasárnap program, és hát reméljük, hogy jó idő lesz. A programjainkra biztos, hogy sokan ellátogatnak majd, és reméljük, várjuk szeretettel a látogatókat. Érdemes felkeresni a weboldalunkat, ami indulj el a tájházak útján hívószóra, vagy úgy lehet kikeresni. Mind a két helyszínről, sőt a szlovéniai helyszínekről is részletes program van, és megfelelőképpen lehet tájékozódni, hogy mi az, ami csábító a látogatóknak. Mind a két helyszínen családos programokra lehet számítani. Szombati napon a gasztronómia jegyében tellik mind a két helyen, a Magyarszombatfai Fazekas Háznál cserépedényben készült ételek kóstolására lesz lehetőség, emellett lehet kipróbálni a fazekasságnak az eszközeit, lehet korongozni és megtekinteni a tájházi kiállítást. Ugyanígy Mesés Hetésen, aminek keretében Bödeháza lesz a központja a programnak, Bödeházán pedig kemencés ételek készülnek, és ott a kemencét helyezik a központba, mint ahogy régen is a kemence volt a központ, és a köré gyűlt a család. Most is úgy tervezik, hogy akkor egy jó kis beszélgetős délelőttöt lehet eltölteni a szombati délelőtt. 10 órakor kezdődnek a programok. Vasárnap pedig Magyarszombatfai kiindulással egy kerékpár túrát szervezünk, a vasárnapi napnak a tematikája pedig a népi építészeti és egyéb régépítészeti emlékeknek a megismerése vagy értékeinknek a felmutatása. Ennek a túrának a keretében Magyarszombatváról indulva Kerszaszomoron, ahol a református templomot nézzük meg, felkeressük a szlovéniai határon átul lévő Domonkosfát, ahol szintén ebben a projektben is résztvevő tájház működik, egy nagyon szép kialakított porta, amit megtekintünk, és amellett frissítővel várnak bennünket, egy kis moravidéki házi süteményekkel és limonádéval, balkáni kávéval, azt követően pedig akkor a településen két középkori templom is található, azokat is felkeressük.
0: Ezek a tájházak látogathatók a mostani hétvégi rendezvényen kívül is?
1: Általában látogathatóak, leszámítva a téli időszakot, amikor azért kisebb a turista forgalom és nem annyira jönnek, de november végéig látogathatóak ezek a tájházak, és hát a tavasszal pedig, ahogy már kicsit jobb idő van, már március végén már újra nyitnak, de ettől függetlenül egy-egy programot a télre is, mondjuk ilyen disznótóros programokat szerveznek a tájházi közösségek a tájházakhoz. Ezt szeretnénk egy kicsit aktívabbá tenni, egy kicsit úgy elindítani, hogy akár garantált programok legyenek minden hétvégére, nem minden hétvégére, nem nagy programok, de az odaérkezők ne csak a tájház

0: házak ma már jóval többet jelentenek korabeli emlékeknél, tárgyaknál és egy régi épületnél. Ezt vallják a hétvégi szlovén-magyar projekt résztvevői és szervezői, akik azt is mondják, hogy nagyon szeretnék turistákkal megtölteni nem csak az alai, hanem a vasi és a szlovén tájházakat is. El is indul a Tájházok útján együttműködés ebben az esztendőben újra, azért, hogy megkeressék, hogyan is lehet ezeket a helyeket úgy megtölteni élettel, hogy közben a turisták számára vonzó úti céllá váljanak. Pontosabban meg is kísérlik ezt már most szombaton és vasárnap. Itt a megyében, ahogy hallhatták eddig is, Magyarszombatfán, illetve Vashosszúfaluban, de összességében a magyar-szlovén projekt kapcsán a határ mindkét oldalán több kisebb településen is. Ezekben a falvakban sokszor az épületek fenntartása is komoly kihívást jelent, ezért is fontosak az ilyen és ehhez hasonló rendezvények. Ezt mondja Kovács István, az egész projektet koordináló Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője, akivel Pogács Mónika beszélgetett.
1: Ha így a szűkebb hazánkat, a vasi egyházat nézzük, akkor a Hegyház Szentpéteri Tájház a legegyértelműbb képviselője ennek a mozgalomnak. Ezek a tájházak egyre inkább az utolsó olyan helyek, ahol épületet, a tárgyi kultúrát és a tájház köré szerveződő közösségi hagyományőrző események egybe lehet megnézni, megélni, és valahol így a gyökereinket erősíteni ezáltal. Ennek a szabályrendszere más Magyarországon és Szlovéniában, hiszen ugye esetünkben egy határon átnyúló együttműködésről van szó. Szlovéniában nincsenek ilyen jogi keretek. Magyarországon amúgy civil oldalról az Országos Tájházszövetség, illetve a Szentendrei Skanzenhez helyileg is kapcsolódó Skanzen igazgatóság is foglalkozik a tájház.

0: törvény keretei vannak annak, hogy ki lehet tájház hivatalosan is. Nyilván ez függ az épülettel, az épületben kialakított gyűjteménnyel, annak a kezelésével, és adott esetben, hogyha szigorú lépcsőfokokat is megtesz egy tájház, akkor kvázi mint hivatalos múzeum is működhet. Nyilván ez nem a feltétel egy tájházi minőségnek, minősítésnek, de bővült maga a keret is, akár a tájházszövetségnél, hiszen a tájházak mellett néprajzi gyűjtemények, de skanzenek, nyitott múzeumok is tagjai lehetnek már ennek a folyamatnak és mozgalomnak.
1: Ezzel szemben, vagy inkább úgy mondom, emellett szlovén területen mit neveznek akkor így szabályok nélküli módon tájháznak, mik kerülnek ebbe a kategóriába?
0: Ugye az együttműködésünknek, aminek ez már a második projektje, ez is kicsit a részét képezi, hogy úgy értelmezzük a fogalmainkat külön-külön és közösen. Szlovéniában ennél ladább, többségében ott is egy-egy régi épület, ahol bemutatják a hagyományos kultúrát, életmódot, de nem olyan kiemelkedő feltétel az, hogy ott egy jól berendezett, látogatható gyűjtemény is legyen. Általában mindenhol van, de nagyon sok esetben ott magántájházak is működnek, míg magyar oldalon azért többségében önkormányzatok működtetik a tájházakat, vagy civil szervezetek, és éppen ezért egy kicsit hazai oldalon nagyobb kihívást is jelent, hogy hogyan lehet ezeket fenntarthatóan működtetni, úgyhogy a kezdeményezésünk meg elsősorban erre a fókuszra helyezi a hangsúlyt.

0: fenntartható működés, ami egyet jelent például az állagmegóvással, gyűjteménybővítéssel, turizmus bevonzásával?
1: Igen, mindezt így egyben, hiszen hogyha nézünk egy épületet, ami adott esetben zsúfedeles vagy nádfedeles, időről időre hát felmerül ennek a javítása, a cseréje, a falak javítása, karbantartás, ami nem egyértelmű, hogy egy kis önkormányzatnak adott esetben pár száz lakosú település önkormányzatának van rá fedezete, és az se egyértelmű, hogy mondjuk állami műemlékvédelmi oldalról megfelelő forrás időben rendelkezésre, hogy meg tudják oldani ezeket a javításokat, és persze jelenti azt is, hogy hogyan marad egy ilyen épület látogatható, lesz-e, aki kinyitja, vagy hogyan lehet olyan programokat odavinni, hogy még érdemes legyen kinyitni, úgyhogy ezeket a kérdéseket feszegetjük, és ez a kutya a programban, és most a Houses to Go projektben is elsősorban a turisztikai irányba próbálunk együtt lépni több mint 20 tájházzal szlovén és magyar oldalon, hogyha ők kinyitnak és olyan attrakciókat, kínálatot mutatnak be, ami tényleg számot tarthat komolyabban is a vendégek érdeklődésére, akkor ebből hogyan származhat olyan többletbevétel, ami segíti azt, hogy megmaradjon az épület, a kiállítás, a kert, a kapcsolódó hagyományőrző tevékenység. Nyilván az elején vagyunk ennek a folyamatnak, de örömteli, hogy nagyon lelkes tájházak és tájházakat működtető partnerek, és mellette szakmai partnerek vannak a programban, akikkel együtt dolgozunk.
0: Kicsit részletesebben a magáról a projektnek a programtervéről, meddig tart, milyen mérföldkövei lesznek, milyen programjai lesznek, milyen pénzügyi forrás áll rendelkezésre?
1: A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén kezdődik az a szakasza, amikor ezek a tájházak már komolyabban meg tudnak mutatkozni a turizmus területén is. Kicsit még ezekre az első időszaki tevékenységekre, ha nézünk, ugye eleve egy felhívással indítottunk, amire jelentkezhettek tájházak a határ két oldaláról, és ennek a középpontjában is az volt, hogy olyan tájházakat vártunk, akik maguk is fontosnak tartják, és időt, energiát is bele tudnak tenni egy olyan közös építkezésbe, ami valahol a tájházukat előbbre vinné így a fenntarthatóság turisztikai jelenlét irányába. És több mint, hát közel 30 tájház jelentkezett ebbe a folyamatba, és ennek nyomán 8 tájház Vas és Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra. Minden tájháznak lett egy szakmai mentora, aki folyamatosan együtt dolgozott a tájházat működtető szervezettel, és együtt dolgozik most is. Nyilván egy közös helyzetfelméréssel, jövőképpel, a minőségi működésnek az emeléséhez szükséges tudásátadással kapcsolatban voltak eddig tevékenységek, kisebb képzések, együttműködési műhelyek, és az egésznek a konkrét kifutását jelentik azok a nagy rendezvények, vagy hálózatos események, amiknek a sora most indul hétvégén. Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség felé, amikor érdemes tájházakat látogatni, egy hétvégén akár több tájház is nyitva van, szlovén-magyar határtérségbe lehet akár többször is egy nap vagy hétvégén átlépni,

csapat összekötő kerékpár, túrák is megjelennek ezeken az alkalmukon, és összesen 3 ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai, szervezési, marketing támogatást igénybe venni, és hát reméljük, hogy tényleg ezek a tájházak nagyon fognak előrelépni abban, hogy valós kínálattal tudják fogadni a vendégeket.

0: Házak útján ez a címe annak az eseménysorozatnak, amely magyar és szlovén partnerek együttműködésével jön létre. Ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap is zalai és vasi tájházak nyitják meg a kapuikat, illetve a határ túloldalán is jó néhány épület, ahol ugyancsak izgalmas programokat szerveznek. Ezekről és a mozgalomról beszélgetünk a folytatásban is. Pogács Mónika Kovács Istvánt, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjét kérdezi.
1: Mikor zárul a projekt, és hát gondolom akkor, ahogy mondtad is, a folytatás az teljesen benne van ebben a programban.
2: A projekt az jövő év végén zárul ősszel, és az biztos, hogy április második felében lesz a következő nyitott hétvége, illetve hát ugyanúgy, mint most szeptemberben a harmadik, és hát nyilván a tavaszi, illetve a születi időszaknak a lehetőségeit is kihasználva. És hát a projekt végéig tervezzük azt, hogy nyilván értékelve az eredményeket, hogyan tudjuk folytatni, és akár hogyan tudunk bekapcsolni több tájházat, és a jövő tavasz és a szeptemberi alkalom már olyan lett, hogy nem csak a projektben támogatott tájházak, hanem azon túl bármelyik érdeklődő, kapcsolódni kívánó tájház is beléphet ezekre a hétvégékre.
1: És vissza a mostani hétvégére, a délvasi térséghez mely tájházak vannak közel, amiket érdemes lesz majd meglátogatni az itt élőknek?
2: Hát Magyar Szombatfát mindenképpen kiemelném. Ugye ott alapvetően a Fazekasház és annak környéke kerékpártúra is szerveződik. Emellett hát ott már átmegyünk Talába, ahol a Hetés Bödeháza környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak. Úgyhogy a Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Szőlőhegyen a Hegypásztor kör által működtetett Pince tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyhátnak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyhát Szentpéteri tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve a szlovén oldalon nagyon sok partner.
1: Említetted a Hegypásztor pincéknél az ottani tájházat. Ez mikor kapta meg a tájház minősítést a bizonyos pince, és mi minden látható benne, amikor nyitva van, vagy amikor programban, és ez nyitott lesz a látogatóknak?
2: Hát visszafele a dátumokkal mindig bajba vagyok. Nagyságrendileg 4 éve lett tájház, ugye az addig öreg pincének nevezett épület. Ugye ehhez tudni kell, hogy 85-ös megalakulás után már 86-tól az egyesület tevékenységének talán a középpontja volt, hogy ezt az épületet megmenteni, megújítani, és hát ugye 2 tűzeset után, sok hányattatás után, körülbelül 4 éve értük el azt, hogy be lett rendezve kiállítási szinten a 3 belső tér, a pihenőszobával, a borospincével és a kréstérrel, és akkor itt ugyanúgy a szőlőhegy élethez kapcsolódó bútorok, eszközök, tőlészetborászat eszközei, egyáltalán azoknak a tereknek a funkciója látható. Tehát ezentúl a szomszédos Gombás pincében, az elalakú épületben is van egy kiállítás, tehát a középpontja mindenképp ez az épület.
1: Mindenképpen szeretnénk erről a projektről akkor a jövőben is majd hírt adni, ahogy említetted, majd tavasszal lesz legközelebb megint érdekes a hallgatók, a túrázni szeretők számára a program. Annyit még, hogy az jutott eszembe, hogy látszólag kis dolog egy tájház, mégis ahogy el is hangzott, generálhat településfejlesztési dolgokat is, akár kerékpáros utak, szállás, vendéglátás révén is, ugye? Ez egy ilyen szerves, előremutató dolog lehet a települések számára is.
2: Nagyon alkalmas arra, hogy egy települési közösséget, de akár az elszármazottak közösségét is megmozgassa. Jó példák, ahol az épület mellett van már olyan tájház, aki az előző projektbe bekapcsolódott, és létrehozott egy kis közösségi pajtát, kemencét, rendszeresen szerveznek gasztronómiai programokat, kiadással lehet arra, hogy szálláshelyek, falusi vendéglátás keretében egyéb feltétel is alakul, tehát már közvetlenül is jövedelmet termelhet a turizmus egy kis településen, és amit meglátunk a turisztikai tendenciákon, hogy azért ott is megjelenik az, hogy a kisebb helyeket, a távolról nem látható gyöngyszemeket, értékeket keresik az emberek egyre nagyobb számban, természetközelben, a hagyományok közelében, és olyan módon megközelítve ezt, ami egyfajta belső személyes építkezéssel is járhat, azon túl, hogy egy gazdag jó élményt is biztosít az időre, úgyhogy mindenképp ebbe az irányba szeretnénk menni a tájházaknál, egyháton, illetve hát azokba a térségekbe, ahol helyi partnerek, települések is ezt az irányt szeretnék.
0: A Tájházak útján magyar-szlovén projekt koordinátora, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetővel, Kovács Istvánnal hallhattak egy beszélgetést. A riporter Pogács Mónika volt. A Tájházak útján elnevezésű eseménysorozat ezen a hétvégén két vasmegyei tájházban is várja az érdeklődőket, gasztronómiai és kézműves eseményekkel ez a két tájház, hogy ezt ebben az órában részletesen is ajánlottuk önöknek. Magyar Szombatfa és Vashosszú falu, ahol rengeteg esemény lesz most szombaton és vasárnap is, egészen estig.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mesezene foglalkozás élményterápiával fejleszti a gyerekeket. Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. Folytatódott Körmenden a Falkó szurkolók ügye. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézményben. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás, írás, készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők. Néhányat emelnék ki közül.

0: részt. Ez a mesezeneterápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak. Tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a Hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést, a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén.

0: ennek nyomán 8 tájház Vas és Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra.
1: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a körmendi református egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a református egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubilómi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a körmendi járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lefújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a TESZED akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a TESZED, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 kilométeres volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben.
2: Sporthírek.
1: A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet, délutánra 19 fokig melegszik a levegő.
2: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abron. Csak ahogy a feneket tekerted letaglózott. Nem sűrűn tangózok, de miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narrálom.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival. Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitott a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 18 képviselőjelölt indul Kersekaráton az időközi választáson. Időközi önkormányzati választást tartanak október 4-én vasárnap Kersekaráton, ahol a település lakói, polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak. A választás.hu adatai szerint jelenleg 576-an jogosultak szavazni a településen. A polgármesteri tisztségért 5-en indulnak valamennyien független jelöltként. A 4-tagú képviselőtestületbe 18 jelölt pályázik. Az időközi választás kiírására azt követően került sor, hogy a képviselőtestület június 15-én feloszlatta önmagát. A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat a szlovén-magyar határtérségben. A kezdeményezés vasi helyszíneket is összekapcsol, ahol a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és szokásaival ismerkedhetnek. A hétvégén Magyar Szombatfán, valamint Vashosszú faluban is kézműves és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Horváth Tamástól, a projekt vasi mentorától.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és megjelentek a határon átnyúló projektek. Láttunk lehetőséget hagyományos értékeknek a megőrzésére, élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket. Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban. 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon a segítői. Például a Fazekas ház, ami az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyar szombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét őrzi. Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.
1: Az őszi esőkkel megkezdődhet a gombaszezon az őrségben is, ahol a természetjárók és gombászok kosarába veszélyes, akár halálos mérgezést okozó fajok is bekerülhetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt minden esetben gombaszak ellenőrrel kell megvizsgáltatni. Az egyik legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, amely Magyarországon is előfordul, így az őrségben is megtalálható. A szakemberek szerint a gombák azonosításához nem elegendő egy mobiltelefonos alkalmazás, internetes fénykép vagy közösségi médiában kapott tanács sem. A biztonságos fogyasztás érdekében a szakellenőrzés akkor is szükséges, ha a gyűjtő biztosnak gondolja a felismerését. A Dining Guide étterem Kalauz top 10 plusz 2 listáját is nyilvánosságra hozták a Budapesten megrendezett gálán hétfőn. Bekerült a kiadványba az Őrségi Pajta étterem is. A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes mélyreható ismeretével ötvöznek. A Dining Guide top 100 étterem Kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel, olvasható a közleményben. Ingyenes terápiákra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Mesezene foglalkozás is indul az intézményben. Az élménypedagógiai módszer során a mesékkel és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatokkal kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlenek, mondta el Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézmény vezető.
3: Mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy az a

egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzés,

0: kezdést. Ez a mesezeneterápia.
1: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A Tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a Tájházak. Tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a Hegypásztorkör elnöke.
2: Ez a Tájházak útja programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést, a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén.

0: Újraindulnak az ifjúsági alkalmak a körmendi református egyházközségben, tájékoztatotta a gyülekezet közösségi oldalán. A 13 és 25 év közötti korosztály számára szervezett első alkalmat pénteken tartják a református egyházközség közösségi termében. A Ki vagyok én címet kapott első találkozáson a résztvevők az identitás kérdését járják körül a Biblia fényében. A program célja egy fiatalos közösség kialakítása és a szabadidő hasznos közös eltöltése. Fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület, amelynek jubilómi rendezvényén emlékplakettel köszöntötték a közösséget. Az ünnepi program horgászversenye kezdődött, majd családias programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, zenével és közös étkezéssel ünnepelték a jubileumot. A legfiatalabb versenyzőket a Magyar Országos Horgász Szövetség külön is díjazta. Folytatódott hétfőn a körmendi járásbíróságon annak a két Falkó szurkolónak az ügye, akiket rendbontással vádolnak. 2025. januárjában a vád szerint a két férfi a mérkőzés lepújása után a vendégszektorból a biztonsági szolgálatot és a LED falat megkerülve belépett a nézők elől elzárt területre, ahonnan a biztonsági őrök intézkedésére távozott. Az őrök szerint a vádlottak nem voltak agresszívek, ugyanakkor a vendégszurkolók csak a kijárat felé hagyhatták volna el a szektort. A tárgyaláson 5 tanút hallgattak meg, és továbbra is kérdés, pontosan hol húzódik a nézők és a pálya közötti határ. A tárgyalás november 19-én folytatódik. A magyar speciális kosárlabda válogatott bronzérmet szerzett a Körment kupán. A legerősebb divízióban harmadik lett a magyar speciális csapat a Körment kupa meghívásos egyesített kosárlabda tornán. A magyarok a csoportmérkőzéseken legyőzték Bosznia-Hercegovinát, kikaptak a finnektől és az olaszoktól, majd a helyosztón 31-22-re ismét nyertek a bosnyákok ellen, így bronzérmet vehettek át a körmendi Dr. Krisóf László sportcsarnokban. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség kiemelt nemzetközi sporteseményén 7 ország 8 válogatottja lépett pályára, hogy biztosítsa a sport közösségépítő és korlátokat nem ismerő erejét. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Emlékeztettek rá, addig az iskolai igazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzéseken volt kötelező részt vennie. Bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte. Magyar lángos kerül a bécsi sör mellé a héten kezdődő Kaiser Wiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon. A rendezvényen korábban is kínálták már a népszerű ételt, ám eddig kizárólag osztrák lángossütőkkel dolgoztak. Ezen változtatott most a Visit Balaton 365, tudtuk meg Stojanovics Kristóf nemzetközi marketing vezetőtől.
1: A korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont mi azt kértük, hogy magyar süsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése. Konkrét balatoni portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar és balatoni életöröm fog sugározni. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
0: Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra szeptember 27-én vasárnap éjfélig. Az idén október 12 és 18 között lesz a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programra szeptember 27-én vasárnap éjfélig a www.szelektálok.hu oldalon lehet jelentkezni. Egy-két héten belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja, amely 2025 áprilisa óta bizonyos testtömegindex feletti betegeket inaktív állapotba helyezett a várólistán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A szakminiszter dilettánsnak és unortodoxnak nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly áprilisban megjelent várólista protokollját, amely szerinte a szakmai kollégium megkerülésével született. Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. Hozzátették, a korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon óránkénti 90 km-es volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben. Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. Hámori Luca kedden remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Hámori a magyar küldöttség második érmese, a plusz 80 kg-ban szereplő Szira Zsófia után, aki vasárnap jutott be az elődöntőbe. A magyar férfi teniszválogatott két helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemelként várthatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy a hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték a Luxemburgot.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.